kok sapa-sapa anggere aku ketemu wong ning dalan tak takoni. Jare Kakang Darmono ki diglandang wong Blambangan. Digawa ning Blambangan. Ning nek aku arep mlebu ning Blambangan.